0: Rebio?
1: Stimulátor.
0: Stimulátor.
1: Kardio?
0: Kardio?
1: Stimulátor.
0: Stimulátor.